0: Tukutakatuku.
1: Bien.
0: Tukutakatuku. Tukutakatuku. Tukutakatuku. Tukutakatuku. Tukutakatuku.